0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézelni, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvázokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériportok próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Vesegyógyászok tanulnak Szolnokon. Elindult a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Háromnapos vesegyógyászati konferenciának ad otthont a szolnoki Hetényi Géza kórház. Tudatta a szoljon.hu. A magyar és olasz szakemberek modern eszközökkel tanulhatják meg a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A képzés a kórház Skill laborjában zajlik, ahol a 30 résztvevő valós körülmények között gyakorolhat. A szervezők szerint ez nagy segítséget jelent a mindennapi betegellátásban is. A megnyitón elhangzott, hogy a szolnoki helyszín minden szükséges feltételt biztosít a gyakorlati oktatáshoz. A szakemberek szerint a vesegyógyászat gyorsan fejlődik, ezért fontos a folyamatos tanulás. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a generációk közötti különbségeket. Hamarosan indul a szezon a török Szent Miklósi strandon. A fogadóépület felújítása miatt július közepéig az öltözőket és a pénztárat ideiglenes jelleggel alakították ki. Írják a város közösségi oldalán. A kemping már üzemel, a strandon pedig május 23-ától a hidegvizes és a retro gyógyvizes medencék várják a vendégeket. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kresszjáték is. Jász-Nagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hungary mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világélvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hungary idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly 2 szakaszt nyert a Tour de France-on. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választást követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és 2 csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi városrészben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A köti vízég adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkiséren mérték. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A szél időnként megerősödhet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, május 12-én, kedden a pongrácok vannak ma soron, ők a névnaposok, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Scissor Sisters, a Super Stereo és a KLF az első hármas egység, aztán jövök vissza majd a mai nappal kapcsolatos további infókkal. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk a régi.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-e van, az év 132. napja. Kedd, a pongrácok névnapja. Ma van az ápolók világnapja, az ápolók nemzetközi napja, amelyet Florence Nightingale 1820-as születésnapja tiszteletére tartanak. A brit ápolónő az ápolóképzés kiemelkedő halakja volt. A következő percekben pedig Sean Paul folytatja, aki most vasárnap este a Budapest Parkban koncertezik. Jön a Get Busy a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Shake.

0: Best FM, a legjobb zenék. Markáns hidegfront jön záporokkal, zivatarokkal, és visszaesik a hőmérséklet is. Részletek a hírek végén. Fél hét mindjárt, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Nem sokára zenélünk tovább Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Törekedjünk a tudatos nyaralásra. Motorosok lepték el Szolnokot. Áthalad a Tour de Hongrie a vármegyén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kedd. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kresszjáték is. Jász-Nagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hongrie mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világ élvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hongrie idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly 2 szakasz nyert a Tour de France-on. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 12-én kedden, hidegfront érkezik sokfelé, esővel, záporral, főleg keleten, zivatarokkal. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az időjárás. 12 és 22 fok között alakul a maximum, délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mojo Dala, a Chilina Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebb hírek, május 12. kedd. A következő órában pedig olyan előadókkal találkozhatunk, mint például Olai Bolya.
2: Nekem az élet édes méreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: Vagy a Daxos. Barbra Streisand. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Komoly gondokat okoz az aszály. Pusztul a szolnoki hajóroncs. A fiatal generációkról tartottak előadást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van kedd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az Alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a generációk közötti különbségeket. Hamarosan indul a szezon a török Szent Miklósi strandon. A fogadóépület felújítása miatt július közepéig az öltözőket és a pénztárat ideiglenes jelleggel alakították ki. Írják a város közösségi oldalán. A kemping már üzemel, a strandon pedig május 23-ától a hidegvizes és a retro gyógyvizes medencék várják a vendégeket. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A reggelek hidegebbek lesznek, néhol akár 5-7 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok május 12-én, kedden a Pongrácok névnapján, 7 óra elmúlt, Max Szebb Levente vagyok, Rihanna, és a Pondori Play indítja az órát, jön a Wakefield még, és Will Smith is többek között, és jöhet a közlekedési információ, ha már is van. Hívható SMS Viber számunk egyben 0620 55 55 155.
0: Best

egyikőjük a zenei világban is maradandót alkotott. 1907-ben ezen a napon született Katharine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, a folytatásban pedig a kétszeres Oscar, négyszeres Primetime Emmy és tízszeres Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer által inspirált dal, melynek a címe, az imént emlegetett színésznő neve, Barbra Streisand, a Besten a Daxos-szal megy tovább a kedreggel. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. What a Man áradozik hamarosan, a Salt and Pepper. Előtte meghallgatjuk május 12-e legfrissebb híreit. Mindjárt 7:30, jó reggelt, jó utat, ha már is dugó baleset van valahol. Várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Vesegyógyászok tanulnak Szolnokon. Elindult a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb őre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Háromnapos vesegyógyászati konferenciának ad otthont a szolnoki Hetényi Géza Kórház. Tudatta a szoljon.hu. A magyar és olasz szakemberek modern eszközökkel tanulhatják meg a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A képzés a kórház Skill laborjában zajlik, ahol a 30 résztvevő valós körülmények között gyakorolhat. A szervezők szerint ez nagy segítséget jelent a mindennapi betegellátásban is. A megnyitón elhangzott, hogy a szolnoki helyszín minden szükséges feltételt biztosít a gyakorlati oktatáshoz. A szakemberek szerint a vesegyógyászat gyorsan fejlődik, ezért fontos a folyamatos tanulás. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét. Olvasható a szoljon.hu. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-én kedden, Pongrácz napjában, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 98 éve a mai napon született Burt Bacharach, többszörös Oscar és Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző. Hey. 59 éve a mai napon jelent meg Jimi Hendrix bemutatkozó lemeze. Hét éve ezen a napon született Ving Rhames, amerikai színész, ő volt a maffia főnök például a Ponyvaregényben. Ma 60 éves Stephen Baldwin, amerikai színész, 1972-ben ezen a napon született a brit R&B énekes Mark Morrison, illetve 1981-ben szintén május 12-én Rami Malek, Oscar-díjas amerikai színész, Freddie Mercury megformálója a Queen filmből. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szokásosnál picit erősebb reggeli forgalomban kitartást, jó utat kívánok mindenkinek. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. Vagy a Magna Cum Laude-től. Telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakó emelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Törekedjünk a tudatos nyaralásra. Motorosok lepték el Szolnokot. Áthalad a Tour de Hongrie a vármegyén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kedd. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshelyek, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
2: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kresszjáték is. Jász-Nagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hongrie mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világélvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hongrie idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly két szakaszt nyert a Tour de France-on. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Amikor is, de főleg a 90-es években, hát nagyon sokat használtuk őket, volt kártyás, meg érmés, telefonfülke. Erről szól a Maroon 5 óranyitó dala, Payphone, jön nem sokára Christina Aguilera, és a 5 is a Keep on Movin-nal, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-én a Skynet születésnapján. A Terminátor rajongók körében a mai nap különleges, ugyanis az eredeti 84-es filmben Kyle Reese pontosan ezen a napon hajnali 1 óra 52-kor érkezik meg a jövőből Los Angelesbe, hogy megvédje Sarah Connort. Mi a folytatásban a Five-val maradunk mozgásban, május 12, tehát kedd, sok boldogságot a pongrácoknak, jön a Keep on Moving, és ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info is a 0620 55 55 155-re. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Bár a hangulatunknak nem annyira tesz jót, a földeknek nagyon nagy szüksége volt már az esőre. Ma is folytatódik a záporos, zivataros idő, sőt egy erős hidegfront érkezik lehűléssel. 12 és 22 fok között alakul a maximum, a legmelegebb délkeleten lesz. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán folytatjuk az Allianz Ethnickkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Komoly gondokat okoz az aszály. Pusztul a szolnoki hajóroncs. A fiatal generációkról tartottak előadást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van kedd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a generációk közötti különbségeket. Hamarosan indul a szezon a török Szent Miklósi strandon. A fogadóépület felújítása miatt július közepéig az öltözőket és a pénztárat ideiglenes jelleggel alakították ki. Írják a város közösségi oldalán. A kemping már üzemel, a strandon pedig május 23-ától a hidegvizes és a retro gyógyvizes medencék várják a vendégeket. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A reggelek hidegebbek lesznek, néhol akár 5-7 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12. kedd. Erős hidegfront érkezik, eső, zápor két hullámban, mégpedig reggel, kora délelőtt, illetve a késő délutáni esti órákban várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap is. 13 és 18 fok között alakul a maximum, de délkeleten ennél melegebb is lehet. A folytatásban pedig a Spice Girls-el idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Jön a See You Be There a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajnos nem telik el úgy nap, hogy ne történne baleset az M0-áson. Most is ez a helyzet az M1-es felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklóstól 5-6 kilométeres dugó alakult ki a baleset miatt. Mindjárt 9 óra a friss hírek után folytatjuk a 90-es és 2000-es években például a Molokóval. Vagy Gáspár Lacival.
2: Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömön át.
1: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Vesegyógyászok tanulnak Szolnokon. Elindult a Magyarok kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb őre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Háromnapos vesegyógyászati konferenciának ad otthont a szolnoki Hetényi Géza Kórház. Tudatta a szoljon.hu. A magyar és olasz szakemberek modern eszközökkel tanulhatják meg a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A képzés a kórház Skill laborjában zajlik, ahol a 30 résztvevő valós körülmények között gyakorolhat. A szervezők szerint ez nagy segítséget jelent a mindennapi betegellátásban is. A megnyitón elhangzott, hogy a szolnoki helyszín minden szükséges feltételt biztosít a gyakorlati oktatáshoz. A szakemberek szerint a vesegyógyászat gyorsan fejlődik, ezért fontos a folyamatos tanulás. Jászladányban tartották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: sárkányai. Az óra tele olyan nevekkel, hogy csak úgy kapkodom a fejem. Az idén újból nálunk koncertező Duran Duran is itt lesz, a Cardigans Tom Jones-szal, a Las Vegas-i Sphere gömb alakú arénát hihetetlen látványvilággal és hangzással megtöltő No Doubt is hallható. Jön az MNS, a Salsol Nuggettel, a Flip the Script és a YouTube, mi az órát pedig Bob Marley és MC Light, és a Jammin indítja. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk 5 perc elmúlt 9. Jó reggel! Jó utat, jó munkát! Max Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Ezt a fel a legjobb zenék, aggódnak a rajongók a No Doubt gitárosa Tom Dumont miatt, aki közösségi oldalán tett megrázó vallomást, néhány éve Parkinson-korral diagnosztizálták. Most még képes gitározni, májustól több alkalommal is fellépnek a Las Vegas-i Sphere-ben, a szórakoztatás jövőjének számító arénában. Már pár rajongói videó látható a YouTube-on, hát így videón keresztül is szédítő a látvány szó szerint. Egyébként az izommerevséget és koordinációs problémákat is okozó kor különösen aggasztó lehet egy gitáros számára. Dumont azonban egyelőre még szerencsére tudja uralni a kézmozgását. Ők jönnek a Just a Girl-lel, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Ezt a legjobb zenék. Két baleset M0 Sziget-Szent Miklós térségében, az M1-es felé három autó és egy kis teherautó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódást több mint 5 km. M7 Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak a 46-os kilométernél, szintén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Jó utat, még több az iméntihez hasonló funky himnusz ma este mixben is meghallgatható, 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya mixel.

Ezt a fennmel legjobb zenék. Jön a Durán Durán, nem csak itt és most az étterben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, hanem 14 év után Budapestre is visszatérnek, méghozzá június 28-án este 8 órakor adnak koncertet a Papp László Budapest sportarénában. Most Reach Up for the Sunrise című dalukkal megy tovább a kedreggel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek közül pedig nézzünk gyorsan kettőt, amely biztosan szólni fog 10 után. Well Hello, Rakpart. És Desert Rose, Sting és Chad Mami duettje. Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvenceink nélkül. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a közlekedési info van, ide jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Törekedjünk a tudatos nyaralásra. Motorosok lepték el Szolnokot. Áthalad a Tour de Hongrie a vármegyén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kedd. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szállásai, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kresszjáték is. Gyásznagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hongrie mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világ élvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hongrie idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly 2 szakaszt nyert a Tour de France-on. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Always on Time, mindig időben címmel az első Zsárultól és Asantitól. Például rálépni a fékre, hogyha ez nem jön össze, akkor van baj. Ez történt az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében. 4-en koccantak, kisebb torlódásra tessék készülni. Jó utat, 5 perccel múlt 10, Max M. Levente vagyok.

Ezt a legjobb zenék irány 1993, amikor is az Astri formáció sikeresen ötvözte a jazz-t, a funkit és a rappet. Ennek tanúbizonysága a most következő 4,5 perc. Jön már is a Cantaloupe Besten.

0: West FM a legjobb zenék. Tart a helyszínen és az M0-áson egy korábbi baleset helyszínén. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós térségében három autó és egy kis teherautó ütközött. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 9 kilométert. M30-as Nyíklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható, ott is nagy a torlódás, és baleset történt a Tinje-Pilis Csaba összekötő úton, a 3-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A friss hírek után a délelőtt utolsó órájában visszaülünk a nosztalgia vonatra a Bestiákkal. És a Charles and Eddie duóval is. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó baleset van valahol, várom a közlekedési információt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása délután eskütétel, választási plakátok, itt a határidő, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kenelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járásbíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű, 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Már is belekezdünk a délelőtt utolsó órájába. Van a Számorózival, készül az Animal Cannibals, jön Jesse J, a Halott Pénz, a Rascal Flatts és az ATV is. Ha pedig dugó baleset van valahol, a közlekedési információt is várom. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max Levente vagyok.

Podcast FM, a legjobb zenék. A Verdák című Pixar animációs film betét dalával megyünk tovább az amerikai Rascal Flatts dalával, Life is a Highway. Egyébként a Cars nem csak a gyerekek kedvence, hanem a Pixar egyik legapróbb részletekig kidolgozott filmje is. Aki legközelebb megnézi, figyelje meg a felhőket. A Pixar grafikusai még az eget is autósították, a felhők gyakran keréknyomokra vagy gumiabroncs mintákra hasonlítanak.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Még korábban az M30-ason Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-os felé a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között. Sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. James Morrison jön, és a You Give Me Something, én is adok valamit, egy-két jó tanács, esernyő, és egy melegebb pulcsi is el kell ma már. Itt a Hidegfront, záporzivatal is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap visszaáll a rend a Best délutánban, ma viszont még Hori kollégám indítja Westlife dalát a hírek után, Majoros Rita helyett. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek. Nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Spenót saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
1: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak a mai napon, ugyanis holnap majd mindenki visszakapja Majoros Ritát, de ezt a keddi napot együtt töltjük és együtt pörgetjük le a munkaidőt, karöltve a legjobb zenékkel. Bekészítettem már ebbe az órába a Love Message-t, a Love Message-el és a Westlife dalával indulunk, ez az Uptown Girl.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád. Az elmúlt 2,5 percben szép napot kívánok mindenkinek. Május 12-e van, méghozzá a pongrácok ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig Frenkie de Jongot, holland válogatott labdarúgót és Rami Maleket köszönhetem, aki Freddie Mercuryt alakította a Bohemian Rhapsody filmben. És muszáj vagyok megemlíteni még valakit, ugyanis az én édesanyám is ma ünnepel, szóval Isten értesse az ünnepelteket és az édesanyámat. A legjobb zenék pedig jönnek, hogy feldobják a munkaidőt nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek. A Top azzal folytatjuk a nosztalgiázást. Szól a New Millennium. What is fact? Should it be a reason for us to change?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Maker rázta fel az ebédidőnket a Money Monday-jal, és azoknak, akik éppen az utakat rólják, van egy közlekedési információm a 12-es főútról, amit Attilától kaptam, a 16-os kilométernél Nagymaros és Zebegény között megállítják a forgalmat ilyen 10-20 percekre, mert valamit vizsgálnak. Nagyon szépen köszönöm, Ati, az információt, és hogyha bárkinek lenne még, akkor dobja az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. Egy kicsi szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Shania Twain is itt lesz majd velem. A Man I Feel Like a Woman-et már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a munkaidő töltését a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Will Smith, a Men in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron, még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszterjelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
1: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédszünet végéhez értünk, de jó hír mindenkinek. Itt vannak a legjobb zenék, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és a hangulatot fel fogja rázni majd például Will Smith, a Man in Black-et hozom tőle, de itt lesz velem Robbie Williams is, na meg a Fate lesz, ugyanis a One Step Too Far-ral indul az óra. Rádiózzunk együtt ezen a csodás kettél utánon.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ilyen az élet. Hát ez a mondás akár az én helyzetemre is lehetne igaz, ugyanis amikor jöttem befele dolgozni, akkor bizony-bizony még el kellett a pulóver és a kabát magamon, most pedig kinézek az ablakon, és olyan gyönyörű napsütés van, hogy miért nem lehetett ez így, amikor én pont a szabadban voltam. Tegnap, mikor elköszöntem, akkor pont ugyanez volt a helyzet, hogy addigra megint elromlott az idő, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy kijár nekünk a napsütésből, én már azt akarom élvezni, mint ahogy Will Smith-ék is teszik Miami-ba, bár most nem azzal a dallal jön, hanem a Man in Black-kel ide a Best-re.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt BBD és az I Need Your Lovin. Folytatom hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és itt lesz velem az az előadó csapat, akiről utoljára akkor hallhattunk, mikor 2021-ben egy dokumentumfilm jelent meg róluk, de most 2026-ban fölrobbantják Észak-Amerikát, hogyha lehet így mondani, mert bizony-bizony a TLC-vel és az MVOG-gal közös turnéra indul a Salt and Pepa, és most hozzánk, majd rövidesen hozzák a Suppot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy rövid szünet, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig szólnak a legjobb zenék a munka mellé. Bekészítettem például a Jamiroquait, a Kintet Heat-tel érkezik majd a csapat. Dance!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 000-en már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyja, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdő Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délután kellős közepén bizony hozzá vagyunk még láncolva a munkához, de nem kell izgulni, itt vannak a legjobb zenék. Azért, hogy jól teljen a munkaidő, és apropó láncolás, hozzázárás, Akon dala már biztos, hogy szólni fog, a Locked Up-pal érkezik majd, az óra elsője pedig Melanie C.A., az I'm Turn to You-t indítom. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Jön egy olyan előadó, akinek szerintem ez a dal betonozta be a karrierjét. 2004-ben ugyanis a stúdióból frissen kiadva hatalmasat ment, mert saját érzelmeit énekelte meg a kissé orhangú, bár sejmes Akon, akinek ez lett a védjegye, hogy így énekeljen. A Locked Up-bal érkezik most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Óriásit robbant ez a dal régen is, és most is szépen felrázta a kis munkaidőnket, hogyha lehet így mondani, és az ütemből meg a ritmusból nem veszünk vissza, maradunk továbbra is, és zúzunk hamarosan a rövid szünet után majd például Usherrel, ugyanis a jelt már bekészítettem tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után jönnek a 2000-es évek, ugyanis most onnan szemeztem ki egy igazi, ikonikus csapatot, a Black Eyed Peas-t, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Don't Punk With My Heart-tal megyünk tovább most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robot fűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Vesegyógyászok tanulnak Szolnokon. Elindult a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van. Kett. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
4: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni. Erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
3: Háromnapos vesegyógyászati konferenciának ad otthont a szolnoki Hetényi Géza Kórház. Tudatta a szoljon.hu. A magyar és olasz szakemberek modern eszközökkel tanulhatják meg a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A képzés a kórház Skill Laborjában zajlik, ahol a 30 résztvevő valós körülmények között gyakorolhat. A szervezők szerint ez nagy segítséget jelent a mindennapi betegellátásban is. A megnyitón elhangzott, hogy a szolnoki helyszín minden szükséges feltételt biztosít a gyakorlati oktatáshoz. A szakemberek szerint a vesegyógyászat gyorsan fejlődik, ezért fontos a folyamatos tanulás. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős méhcsaládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
3: Látványosan a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a generációk közötti különbségeket. Hamarosan indul a szezon a török szentmiklósi strandon. A fogadóépület felújítása miatt július közepéig az öltözőket és a pénztárat ideiglenes jelleggel alakították ki, írják a város közösségi oldalán. A kemping már üzemel, a strandon pedig május 23-ától a hidegvizes és a retro gyógyvizes medencék várják a vendégeket. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
6: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
3: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kresszjáték is. Jász-Nagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hungary mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világélvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hungary idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly 2 szakaszt nyert a Tour de France-on. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választást követően le is tette hivatali esküjét. Fontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és 2 csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi városrészben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A kötivízég adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 mm eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkiséren mérték. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A szél időnként megerősödhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kedves kedél után a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet, és egy kedves hatóssal indítom a mostani zenei összeállítás. Itt ez benne majd a Volmár segidal, a Horváth Tamás, a Backstreet Boys, és nem sokára a Gringo Starr, de előtte Sophie Ellis Baxterrel kezdünk. Tőle a Get Over You szól most.
2: 102.4 Best FM.

Fagyos Szentek napjaiban vagyunk, bár fagyra nem kell számítani a térségben, viszont egy pici lehűlésre igen. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel még térségünkben előfordulhat eső, majd napközben kisüt a nap és fátyol és gomoly felhő képződésre lehet számítani. A nyugati észak-nyugati szél több felé megélénkül, holnap napközben 17 fokra számíthatunk, akkor a reggeli órákban pedig 4 és 6 fok között lesz a hőmérséklet. Csütörtökön napos, időnként felhős idő lesz, záporok az észak-nyugati ország részben és tőlünk északra alakulhatnak ki, viszont este újabb felhősödés kezdődik majd, a déli szél megélénkül majd, csütörtökön 20 fok lehet a legmelegebb órákban. Péntektől úgy fest, hogy átmenetileg csapadékosabb idő ígérkezik, és épp hogy csak súroljuk majd napközben a 20 fokos legmagasabb hőmérsékleteket. Május 12 van, ez az ápolók nemzetközi napja, ezen a napon született Kassai Károly, Stephen Baldwin és Rami Malek színészek, de Melin Ackerman színésznő is, őt az Agyő Nagyőben is, illetve a Páros Mellékhatás vígjátékokban láthattuk többek között. Maradunk a mosolygós hölgyeknél, Shanice dalát indítjuk, I Love Your Smile.

Rockkal folytatjuk a kedd délutánt itt a 102.4 Best FM-en. Deák Bill Gyula Rosszvér turné Szolnokon, most szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló estje, szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagy koncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal, délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló estje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható, május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések expójával május 23-án szombaton. A Best FM zenék között pedig most Yves Dalla, Gangsta Lovin'.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontépítése miatt van sávlezárás. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkületre kell számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munka miatt van sávlezárás. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. A Csernobil sorozatot is ő rendezte, a Johann Renk, vagyis Takabó következik, és a zenei karrier legjobbja a Here We Go!
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Vesegyógyászok tanulnak Szolnokon. Elindult a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb őre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Háromnapos vesegyógyászati konferenciának adott hont a szolnoki Hetényi Géza kórház. Tudatta a szoljon.hu. A magyar és olasz szakemberek modern eszközökkel tanulhatják meg a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A képzés a kórház Skill laborjában zajlik, ahol a 30 résztvevő valós körülmények között gyakorolhat. A szervezők szerint ez nagy segítséget jelent a mindennapi betegellátásban is. A megnyitón elhangzott, hogy a szolnoki helyszín minden szükséges feltételt biztosít a gyakorlati oktatáshoz. A szakemberek szerint a vesegyógyászat gyorsan fejlődik, ezért fontos a folyamatos tanulás. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat határon innen és túl. A program 2011-ben indult, már a országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a generációk közötti különbségeket. Hamarosan indul a szezon a török szentmiklósi strandon. A fogadóépület felújítása miatt július közepéig az öltözőket és a pénztárat ideiglenes jelleggel alakították ki. Írják a város közösségi oldalán. A kemping már üzemel, a strandon pedig május 23-ától a hidegvizes és a retro gyógyvizes medencék várják a vendégeket. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kressz játék is. Jász-Nagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hungary mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világélvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hungary idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly 2 szakaszt nyert a Tour de France-on. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választás követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és 2 csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi városrészben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A kötivízig adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkiséren mérték. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A szél időnként megerősödhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Most a szolnoki stúdióban Fodor Attila, kellemes időtöltést a továbbiakra is. Olyan előadókkal érkezem, mint a Hősök, Anastasia, a Halott Pénz, énekel majd Sola Alma, és a Bombon is, akiknek musicale ebben a hónapban még Szolnokon is látható. Most azonban Justin Timberlake következik a Sexy Back-kel.
0: 102.4 West FM.

A fagyos szentek napjaiban vagyunk, bár fagyra nem kell számítani a térségben, viszont egy pici lehűlésre igen. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel még térségünkben előfordulhat eső, majd napközben kisüt a nap és fátyol és gomoly felhő képződésre lehet számítani. A nyugati észak-nyugati szél több felé megélénkül, holnap napközben 17 fokra számíthatunk, akkor a reggeli órákban pedig 4 és 6 fok között lesz a hőmérséklet. Csütörtökön napos, időnként felhős idő lesz, záporok az észak-nyugati ország részben és tőlünk északra alakulhatnak ki, viszont este újabb felhősödés kezdődik majd, a déli szél megélénkül majd, csütörtökön 20 fok lehet a legmelegebb órákban. Péntektől úgy fest, hogy átmenetileg csapadékosabb idő ígérkezik, és épp hogy csak súroljuk majd napközben a 20 fokos legmagasabb hőmérsékleteket. Egy picit visszamegyünk az időben, mert hogy 1990-ben ilyenkor éppen 4 hétig az angol lista élén Adamski Seal ének hangjával a Killerrel vezeti a top 40-et, később aztán az előadó és az énekes kicsit össze is veszett. Ugyanebben az évtizedben a Savage Garden dala is fölkerültek a nemzetközi slágerlistákra és az angol top 40-re is. Tőlük érkezik most az I Want You a 102.4 Best FM-en.

Most programajánlókkal folytatjuk a kedd délután itt a 102.4 Best FM-en. Deák Bill Gyula Rossz Vér turné Szolnokon, most szerdán este 7-től az Abba Novákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este, szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagy koncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések expójával május 23-án szombaton. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, a Soulwave dalához is, ami nem öl meg most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkületre kell számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munka miatt van sávlezárás. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű Török-Szentmiklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. A No Doubt a 90-es években és még a 2000-es évek elején is szép sikereket értek el. Emlékezetes dalai között ott van a Just a Girl, a Don't Speak, illetve ez a feldolgozás, az It's My Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Vesegyógyászok tanulnak Szolnokon. Elindult a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kett. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: Háromnapos vesegyógyászati konferenciának ad otthont a szolnoki Hetényi Géza kórház. Tudatta a szoljon.hu. A magyar és olasz szakemberek modern eszközökkel tanulhatják meg a legújabb vizsgálati és kezelési módszereket. A képzés a kórház Skill laborjában zajlik, ahol a 30 résztvevő valós körülmények között gyakorolhat. A szervezők szerint ez nagy segítséget jelent a mindennapi betegellátásban is. A megnyitón elhangzott, hogy a szolnoki helyszín minden szükséges feltételt biztosít a gyakorlati oktatáshoz. A szakemberek szerint a vesegyógyászat gyorsan fejlődik, ezért fontos a folyamatos tanulás. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
2: Látványosan a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a generációk közötti különbségeket. Hamarosan indul a szezon a török Szent Miklósi strandon. A fogadóépület felújítása miatt július közepéig az öltözőket és a pénztárat ideiglenes jelleggel alakították ki. Írják a város közösségi oldalán. A kemping már üzemel, a strandon pedig május 23-ától a hidegvizes és a retro gyógyvizes medencék várják a vendégeket. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
5: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szállásai, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
2: Több mint 80 motoros részvételével rendezték meg az idei motorszentelést Szolnokon. Olvasható a szoljon.hu-n. A résztvevők a Kossuth térről indultak, majd felvonultak a városon keresztül a belvárosi Szent Háromság templomhoz, ahol a Szent Mise után megáldották a motorokat. A program motoros családi nappal folytatódott a Lengyel piacon. Az esemény teljes bevételét egy 6 éves kisfiú Kristóf immunterápiás kezelésére ajánlották fel. A látogatókat egész nap közlekedésbiztonsági és családi programok várták. Volt vezetéstechnikai bemutató, első segélyprogram, biztonsági övszimulátor és kresszjáték is. Jász-Nagykun Szolnok vármegyén is áthalad a Tour de Hungary mezőnye, számolt be a szoljon.hu. Május 14-én a világélvonalába tartozó kerékpárosok az M44-es gyorsforgalmi úton tekernek majd végig. A rangos körversenyen ott lesz Walter Attila is, aki 6 év után tér vissza a magyar viadalra. A Tour de Hungary idén 19 csapattal és 114 versenyzővel rajtol el. Több magyar bringás is indul, köztük Dina Márton. A nemzetközi mezőnyben szerepel a belga Tim Merlier is, aki tavaly 2 szakaszt nyert a Tour de France-on. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választást követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és 2 csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi városrészben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagykor csoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A kötivízég adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkiséren mérték. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A szél időnként megerősödhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ha még megy a meló, akkor kitartás, ha pedig úton vannak, akkor jó utat kívánunk, várjuk a közlekedési infókat is, közben pedig egymás után szólnak a legjobb a Király Viktor, Ashanti, a Well Hello Cisco és Fiesta dalok biztosan a következő hatosban, amit Christina Aguilera és barátnői indítanak.
1: 102.4 Best FM.

A fagyos szentek napjaiban vagyunk, bár fagyra nem kell számítani a térségben, viszont egy pici lehűlésre igen. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel még térségünkben előfordulhat eső, majd napközben kisüt a nap és fátyol és gomoly felhő képződésre lehet számítani. A nyugati észak-nyugati szél több felé megélénkül, holnap napközben 17 fokra számíthatunk, akkor a reggeli órákban pedig 4 és 6 fok között lesz a hőmérséklet. Csütörtökön napos, időnként felhős idő lesz, záporok az észak-nyugati ország részben és tőlünk északra alakulhatnak ki, viszont este újabb felhősödés kezdődik majd, a déli szél megélénkül majd, csütörtökön 20 fok lehet a legmelegebb órákban. Péntektől úgy fest, hogy átmenetileg csapadékosabb idő ígérkezik, és épp hogy csak súroljuk majd napközben a 20 fokos legmagasabb hőmérsékleteket. 1984-ben egy legendás dal vezeti az amerikai slágerlistát ilyenkor Lionel Richie-től a Hello. Az énekes dalait egyébként a 102.4 Best FM-en is szoktuk játszani. Ugyanakkor 1972-ben ekkor született Mark Morrison, aki az angol listát 96-ban vezeti a Return of the Mac-kel, és ugyanerről az angol top 40-ről hozok most egy újabb sikert Robbie Williams-től. Let me entertain you!

Most programajánlókkal folytatjuk a kedd délutánt itt a 102.4 Best FM-en. Deák Bill Gyula Rossz Vér turné Szolnokon, most szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagy koncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyújikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal, délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható, május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések expójával május 23-án szombaton. Orsovai Renivel, Dennis Dallasol már is a legjobbak közül. Másként látom a 102.4 Best FM-en.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkületre kell számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munka miatt van sávlezárás. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű Törökszentmiklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Fodor Attila vagyok, én most tolom a bicajt és passzolom a mikrofont, és a kedves keddet Avril Lavigne-nyel zárom. Itt a Scatterboy. Boy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei, ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
3: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
4: És egy picit arrébb van még a dalban, amikor majd azt mondják, hogy funky, funky, pedig hát ez az eszenciája a mai napnak, vagy hát legalábbis a mai nap előttünk álló 120 percének, a Night Shift elejének. 6-tól 8-ig funky, hiszen kedd van, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től keddi rezidensünk DJ Hangya, ha lemezjátszók mögött.
0: Élet.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon tündérek vagytok, tényleg csak egyszer kellett megemlítenem, belehúztatok, és megint az összes mixemen, ami ott van a Mixcloud profilomon, már van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy rajtam a sor, mindjárt dobom föl az újabb 5 mixet. Az eddigi 150 meg elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon.

érdemes feliratkozni, de ugyanúgy jöhetnek a lájkok a Facebook és Insta profilunkra is, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz. Best FM Night Shift, úgyhogy jöhetnek oda is a hüvelykújak, mert hogy minden velünk kapcsolatos információt elsőként ott osztunk majd meg.

0: Mixek minden este.
1: És amíg az utolsó track ebben az órában kipörög, ez lesz a Basta Move, addig mi gyorsan helyet cserélünk Hangyával, és a következő 60 percben már ő áll a lemezjátok mögött. Funky, még egy órán keresztül itt a Besten, szóval senki sehova, pár perc, és innen folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, több ezer szabályszegést talált a rendőrség, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényezőt.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hetek óta most te már tartozom egy vallomással, vagy nem is tudom, egy felismeréssel inkább, hogy...
4: Kezdek félni.
3: Ne, még nem. Még mindig a barikád innes oldalán vagyok, hogy... Hát most nem tudom eldönteni, hogy szerdán az EFI-nél, vagy nálad kedden vannak a kevésbé felismerhető verziók ismert dalokból.
4: Hát ez attól függ, hogy milyen hangulatom van.
3: Hát azért te szeretsz így mindig így a fincsükbe, meg az extrákba belenyúlni.
4: Igen. Ez a mix is olyan lesz.
3: Bot, ezt akartam kérdezni, így készültél erre 60 percre is? Jó van, akkor de persze ettől függetlenül azért a funkin belül maradunk, pontosabban marad hangja, hiszen mostantól már ő áll a lemezjátszók mögött még egy órán keresztül itt a Best-en.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De tényleg ezt így szoktuk elő, hogy tudod, hogy a zene a San Francisco utcán. Figyelj, nem is beszéltünk arra, hogy lesz közben egy Seal koncert. Az téged nem? Nem, nem, nem, nem, az nem mozgat.
2: Figyelj, én megmondom őszintén, voltam a 2000-es évek elején egy Seal koncerten.
1: A Szapé, vagy a...
2: Nem, a arénában, és...
1: Az akusztikuson.
2: Az akusztikus volt? Nem tudom, és ott ülni kellett.
1: Az,
2: és igen, és én nem szeretek ülni. Mármint hogy könnyű zenei koncerten nem. De egyébként jó fej volt, mert a koncert, nem tudom, első harmadában így mondta, hogy álljon akkor most föl mindenki.
1: Azt tudom, ott voltam, az konkrétan nem az első harmada volt, az öt, hogy bejött, rögtön a, rögtön a killerre nyitott, és már a killerné mondta, hogy hopp, tessék fölhányni.
2: Ja igen, mondasz valamit, és akkor nem is értettem, hogy mondom, minek kellett a szék? Talán az előzenekarhoz, és akkor valami egyszemélyes gitáros csávó volt az előzenekar.
1: Nem tudom, de figyelj, érdekes, mert most a tavalyi Simply Red is olyan volt, hogy volt, ahol ültetett volt, például ami a Brightoni koncert ott ülő, vagy a cékek voltak a küzdőtéren is, nyilván ott se ült senki.
2: Hát valamivel el kell egymást gyapálni.
1: Bécsben meg full álló volt az, szóval, hogy ilyen teljesen számomra érthetetlen. De... Gondold ezt, tehát figyelj, jó lesz.
2: Hát figyelj, 40 fölött, nem árt, ha van ott szék alattad, nem?
1: És te meg már lassan mindjárt 50 fölött is.

0: Na, akkor az élő 20 sampled és Wikipedia egy személyben.
1: Ja,
0: ez nekem Delaszol, ugye? Roller Skating Jam. De nem gondolom, nem az eredeti.
1: Nem, az szerintem úgy nagyjából 15 samplingből áll össze. De egyébként, hogyha fölmész valamelyik nagy streaming oldalra, ugye lehet ilyeneket mondani? Ugye,
0: hogy nagy streaming oldal? Persze.
1: Azt mondhatom. Na mindegy, és ott ezeket a verziókat nem kapod meg, vagyis nem találod meg, hanem valamilyen, nem tudom milyen átdolgozásban hallhatod a Delaszol felvételeket, tehát hogy nem az eredeti Delaszolt hallod, mert hogy
0: ott is volt, nem? Valami
1: jogi szerint... probléma.
0: Igen. Talán igen, az volt, hogy ott is évekig nem voltak tisztázva a hangminták, és akkor ők ugye nem engedték föl, ugye, majdnem a teljes De La Soul katalógus, ugye, lemaradt.
1: De mi elhozzuk a kedves hallgatóknak.
0: Így. Egy gép, ami hasonló volt, ugyanez volt piciben a Spillerrel, meg a Groovejettel, hogy ott is az volt, hogy megkérték a jogokat simán Groovejetre, és amikor aztán mondták, hogy vagy fölrakták rá a Sophie Alice Bechtor vokát, és akkor jött megint a jogtulajdonos, aki ki is volt az eredetije a Spillernek.
1: Melba Moore talán.
0: Igen. És mondta, hogy hát akkor kéne megint akkor jogdíj, és akkor mondták a Spillernek, hogy tehát, hogy meg kifizettünk egy csomó jogdíjat, és akkor mondták, hogy igen, a Groovejetre. De így, hogy vokál és hogy Groovejet, if this ain't love, arra külön jogosítás kell, arra külön beszéljük
1: szóval
0: a pénzt.
1: Csenges még, barát.
0: És nem csengettek, és hosszú éveken keresztül meg se, tehát ilyen újranyomásban sem jelenhetett meg a Sophie Alice Bechtoros verzió, mert hogy hát nem voltak a jogok tisztázva.
1: Hát ez egy ilyen.
0: Úgyhogy aki viszont jogtiszta, nagyon különleges verziókat szeretne hallgatni,

0: minden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor visszatérve még az előző körhöz, illetve a zenéhez nem passzoló téma felhozatala, ugye, ami egy kedvenc szokásom, hogy a Fugees
2: Radio. Azt hittem, a tojásrántottáról beszélgetünk.
1: Azt majd a holnap, jövő kedre meghagyom. Szóval, hogy Fugees Ready or Not, az egy enya hangminta, azt nem tudom, tudtad el.
2: Enya.
1: Jó van, köszönöm szépen, mégiscsak kedv van, kár lett volna kihagyni. És hogy most nem lehet tudni, hogy hanyagságból, vagy úgy gondolták, hogy megúszszák, nem rakták fel az albumra, hogy ez egy enya. Tehát nem voltak tisztázva izék, és akkor az enyának volt a kezébe a döntés.
2: És hogy ebből lett a hanyagság.
1: Majd otthon elmondom a családnak, akkor úgy látszik, hogy akkor ez téged annyira nem érdekel. Hangja, köszi, hogy itt voltál, szervusz, jövő kedden várjuk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnöki a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
3: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidre később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Az előttünk álló órában egyenesen Londonból érkezik majd a Rajinder Singh Rai, és szintén az Egyesült Királyságból jön majd Jyoti Prakash Mishra. Hogyha ezek a nevek így nem mondanak semmit, akkor mondom úgy, hogy mindenki értse. Jön Punjabi MC a Mundiantu Bakkével, és a White Town a Your Woman-del 8 és 9 között.
4: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Kenny Staton évekig volt egy bántalmazó kapcsolatban, ahol volt minden 20. emeletről kilógatás, fegyverrel fenyegetés. Aztán, amikor sikerült kilépni ebből a kapcsolatból, ezt feldolgozandó írta meg ezt a dalt. Ami most Kim Mazeltől érkezik, jön a Young Hearts Run Free itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Petra, Linnea, Paula, Marklund nem fektetett túlságosan sok energiát a művésznő választásba. Megnézte a személyét, hogy pontosan melyik hónapban is született. Hát így lett ő szeptember. Jön a Cry for You, The Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Keteknek a most érkező Heartless című kis

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Franciák, olaszok, angolok, svédek, dánok, szépen körbeutazunk Európát a következő 60 percben. Erik Pritz hozza majd a pianót, itt lesz az Aqua, a Barbie Girl-el, az Ace of Base, a Cruel Summer-el, a DB Boulevard, a Point of View-val, és Bob Sinclair. A sor legelején ő érkezik, íme már is a Love Generation.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék tavaly egészen hivatalosan október 1-én ünnepelte 30. évfordulóját az NSYNC, és mivel hogy ezt nem nagyon maxolta ki a brigád, ezért mostanában ismételten felreppentek olyan pletykák, hogy ezt az évfordulót megünneplendő a teljes, az

Best FM, a legjobb zene, keresztbe kasú perelte egymást a zenekar és a játékgyártó. Volt itt rágalmazás, jogosulatlan védjegy használat, szexualizálás és a többi, és a többi. Végül aztán a bíróság az egészet komolytalannak nyilvánította, és nem lett per a dologból, de óriási reklám mind a két félnek, igen. Az Aqua érkezik a Barbie Girl-lel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

FM a legjobb zenék, és akkor svédek után még mindig maradunk a svédeknél, csak picikét a spektrum úgymond másik végéről válogatva. Az Ace of Base és a Cruel Summer után Erik Pritz érkezik a pianóval itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Nagyjából a mai időjárás ismétlődik majd holnap. Leszámítva, hogy holnap már nem lesz szél, cserébe viszont kapunk melegfrontot. A felhő nagyjából ugyanannyi marad, és a ma elszórtan tapasztalható zápor zivatarból sem fogunk már holnap kapni semmit. 18 fokos nappali maximumra számítsunk szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződést.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt egy enszingal az előző 60 percben, úgyhogy nem tehetjük meg, hogy a nagy riválist kihagyjuk. Úgyhogy éppen ezért 10 és 11 óra között érkezik majd a Backstreet Boys a Get Down-nal, de rajtuk kívül érkezik még Will Smith, Janet Jackson, a Fugees, a Depeche Mode és Flo Rida is az előttünk álló 60 percben itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytrözt nyert, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's the Best End.

Best FM, a legjobb zenék. Egy első helyezett, illetve valaki, aki végül aztán az élő showba se került be, de mégis egy ország ismeri a nevét. Leona Lewis, a Brit X-Faktor győztese a Bleeding Love-val, aztán pedig Pápa Joci a Fekete Tövéssel. Így egymás után, most itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-dal itt a Best

FM a legjobb zenék. 24 augusztusában, egészen pontosan augusztus 2-től 30-ig, addig gyakorlatilag elfoglalta Münchent, és külön egy számára épített szabadtéri stadionban heti két koncertet adott. Hát a Backstreet Boys idén össze lesz, picit túl fogja szárnyalni, 2 hét alatt nyomnak le 10 bulit Düsseldorfban. Ja, Backstreet Boys és a Get Down!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Jamaica, Puerto Rico és Mexikó lesz úgymond felül reprezentálva a következő 60 percben. Köszönhetően az olyan előadóknak, mint például Sean Kingston, aki majd a Beautiful Girls-el érkezik, Carlos Santana, aki hozza a Dirty Dancing-et, vagy éppen Anika Mózi a Here Comes the Hot Stepper-rel. Nina Sky-ék pedig indítják a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Van egy ember a Földön, akiről hivatalosan dokumentálva tudni lehet, hogy a most érkező dalt ki nem állhatja. Ez pedig nem más, mint Victoria Beckham, mert hogy a Spice Girls után leges-legelső szóló kislemezét ez a dal gátolta meg abban, hogy felérjen az angol kislemezlista élére. Hát az meg egy kisebb családi perpatvar volt, amikor a paparazzik lekapták, hogy David Beckham a kabriójában is ezt hallgatja csuma hangerőn. Jön Spiller és a Groove Jet.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékeztek, hogy tegnap este mit mondtam, hogyha túl vagyunk a hétfőn, akkor utána már pikpak oda fogunk érni a hétvégéhez. És tessék, már a kedden is túl vagyunk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Csatlakozni fog hozzám DJ Effendi, hozza a soha sehol máshol nem hallott remixeit, és a sehol soha meg nem jelent bootlegjeit. Szóval pop és rádiós lágerek lesznek holnap is, mint minden szerda este. Jön Sharam, a Party Old, a Time Out, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ezek felejthetetlen slágerek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.